0: Почитовані слухачі, то було шицько, що сме за вас порихтали у раншій програмі. Жичиме вам добрий прием і останьце на Habog Radio Kuli.
1: FM. The music so strong.
2: Jó reggelt! Önök a Kólai Rádió magyar nyelvű reggeli műsorát hallgatják. A 89,2-es megahercen, amihez jó vétel, kellemes rádiózás.

0: Röviden.
1: Jó reggelt, kedves hallgatóink, ma csütörtök. Május 7-e van, az év 127. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 238 nap maradt hátra. Ma a Gizellák ünneplik névnapjukat, gratulálunk. A Gizella germán eredetű női név jelentése túsz vagy kezes. Idén is meghirdeti diákutaztatási programját Kárpát-medencei középiskolások részére a Nemzeti Összetartozás napjára a Rákóczi Szövetség. A pályázatot a Rákóczi Szövetség honlapján elektronikusan lehet benyújtani május 11-én. Az elmúlt héten a zombori rendőrkapitányság területén, amelyhez Kula község is tartozik, 13 közlekedési balesetet regisztráltak, amelyekben egy személy életét vesztette. Kula község területén 4 közlekedési balesetet regisztráltak az említett időszakban, amelyekben egy személy súlyosan és 3-an könnyebben megsérültek. Egy sofőrt zártak ki a forgalomból és tartóztattak le ittas vezetés miatt. A biometeorológiai körülmények kedvezőek a krónikus betegek és az érzékeny emberek számára. A szívbetegeknél bizonyos problémák azonban jelentkezhetnek. Az időjárásra érzékenyeknél a reakciók enyhébb formában jelentkezhetnek. A 2026-os évi ingatlanadó második részletének befizetési határideje magánszemélyek, jogi személyek és vállalkozók számára május 15-én jár le, mivel az ingatlanadóról szóló törvény szerint ez a kötelezettséget negyedévente, a negyedév kezdetétől számított 45. napon belül kell befizetni, a késedelmi kamat 16,5%. És még egy pár szóban az időjárásról. Ma Kullán mérsékelten felhős idő várható. Kora reggel 12 fokot mérhetünk. Napközben 22 fokig melegszik a levegő. 61%-os páratartalmat és mérsékelten elős délnyugati légmozgás kíséretében. Mindezekkel az információkkal minden kedves hallgatónknak eredményes szép napot kívánunk. Készüljenek fel a nyárra a Kulai PC Plus széles termékkínálatával. Ha otthonát szeretné hűteni, vagy kertjét rendbe tenni, esetleg elektromos kerékpárra pattanna, nálunk mindent egy helyen megtalál. Nagy választékban kínálunk klímakészülékeket. Kifogástalan minőség, kedvezményes árak és szakemberek által garantált beszerelés. Elektromos és hagyományos kerékpárok, valamint robogók nagy választékban, hogy a rekreációja teljes legyen. Kertjét, udvarát tegye rendbe, szépítse. A minőséges fűnyírókkal, legyen az kézi vagy hagyományos fűnyírógép, a tökéletes pázsithoz, minimális erőfeszítéssel. 20 hónapos részletfizetési feltétel, személyazonossági okirat felmutatásával. Látogasson el hozzánk Kulán a Tito Marshall utca 264-es szám alatt található üzletünkben, vagy hívjon telefonon a 065 20 02 116-os, illetve a 025 721 135-ös telefonszámok egyikén. Várjuk hívását. PC Plus az ön partnere a kellemes nyári napokra.

Kedves hallgatóink, ezzel mai magyar nyelvű reggeli műsorunk végéhez közeledünk. Megköszönjük szíves figyelmüket, és további eredményes napot kívánunk. Legközelebb folyamatos magyar nyelvű műsorral a Kólai Rádió hullámhosszán 17 órai kezdettel kísérhetik figyelemmel műsorainkat. A viszont hallásra!

Kulai Rádió a 89,2 MHz-en. Jó napot kívánunk minden kedves hallgatónknak! Az elkövetkezendő 60 percben a Kulai Rádió magyar nyelvű műsorát hallgatják, amihez jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Napi események.
1: Margyavában zajlanak az előkészületek az Édes Napok elnevezésű régiónk egyik legkedveltebb rendezvényére, és Cservenka ismét a jó hangulat központjává válik május 8-án péntektől május 10-ig vasárnapig. Jelentős beruházás történt a Bambi iskoláskor előtti intézményben, amely 11 óvodával lefedi Kula község lakott területét. Az idei költségvetésben 300 millió dinárt különítettek el a belföldi üdülési utalványokra. Ez 30 ezer, egyenként 10 ezer dinár értékű támogatást jelent. Szerbiában évente mintegy 4500 nőnél diagnosztizálnak mellrákot, és közel 1700-an vesztik életüket a betegség következtében, hangzott el egy szakmai tanácskozáson. Kulán többnyire felhős lesz az ég, rövidebb napos időszakokkal. A legalacsonyabb hőmérséklet a 10-12, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet a 23-25 fokig emelkedik. A páratartalom növekedett, és az 58%-ot éri el. A fokozatosan változó irányú szél mérsékelt marad. Mindezekről bővebben híreink

Készüljenek fel a nyárra a Kulai PC Plus széles termékkínálatával. Ha otthonát szeretné hűteni, vagy kertjét rendbe tenni, esetleg elektromos kerékpárra pattanna, nálunk mindent egy helyen megtalál. Nagy választékban kínálunk klímakészülékeket. Kifogástalan minőség, kedvezményes árak és szakemberek által garantált beszerelés. Elektromos és hagyományos kerékpárok, valamint robogók nagy választékban, hogy a rekreációja teljes legyen. Kertjét, udvarát tegyen rendbe, szépítse. A minőséges fűnyírókkal, legyen az kézi vagy hagyományos fűnyírógép, a tökéletes pázsithoz, minimális erőfeszítéssel. 20 hónapos részletfizetési feltétel, személyazonossági okirat felmutatásával. Látogasson el hozzánk Kulán a Tito Marshall utca 264-es szám alatt található üzletünkben, vagy hívjon telefonon a 065 20 02 116-os, illetve a 025 721 135-ös telefonszámok egyikén. Várjuk hívását. PC Plus az ön partnere a kellemes nyári napokra.

Hírek. Már javában zajlanak az előkészületek az Édes Napok elnevezésű régiunk egyik legkedveltebb rendezvényére, és Cservenka ismét a jó hangulat központjává válik, 2. péntek.

bemutatóval, és a 9. édes év alkalmából rendezett programmal. Este 20 órától a Famos együttes lép fel, 21 órától pedig Sasa Kovácsevics koncertje következik. A rendezvény utolsó napja vasárnap a templomi búcsú alkalmából tartott reggeli liturgiával kezdődik. 20 órától pedig az Ennes Parti melegíti be a közönséget, majd Tea Tajirovics előadása következik. A szervezők idén ingyen közlekedést is biztosítanak a környező városokból, falvakból. A muszok minden nap este 7 órakor indulnak a Kullai, Szivácsi és Veprődi buszpályaudvarokról, valamint 18 óra 45 perckor Lipárról és Bácskeresztúrról. A visszaút a fő koncertek vége után 30 perccel biztosított. Jelentős beruházás történt a Bambi iskoláskor előtti intézményben, amely 11 óvodával lefedi Kula község lakott területét. A már meglévő ételszállító gépjármű mellé most egy újjal gazdagodott az intézmény. Vladimir Petrovics, a közintézmény megbízott igazgatója szerint ezzel lezárult a biztonságos ételszállítás folyamata minden óvodába. Petrovics megköszönte az önkormányzatnak a források biztosítását, és ezáltal a jelentős hozzájárulást az intézményünkben felmerülő fontos probléma megoldásához. Először is hangsúlyozni kell, hogy ez rendkívül jó, fontos és jelentős hír számunkra. A Bambi óvoda az önkormányzat segítségével, amely a forrásokat biztosította, végre új ételszállító járművet vásárolhatott. A jármű értéke körülbelül 26 ezer euró, ami nem kis összeg. Az idei költségvetésben 300 millió dinárt különítettek el a belföldi ütülési utalványokra. Ez 30 ezer, egyenkénti 10 ezer dinár értékű támogatást jelent. A program indulása azonban jelenleg még bizonytalan. A vendéglátóipar egy része már most kérésekről beszél, és arra figyelmeztet, hogy ez különösen a kisebb szolgáltatókat érinti hátrányosan. A szakemberek szerint a jelenlegi utalványszám nem elegendő a belföldi turizmus igényeinek kielégítésére, miközben a kisebb vendéglátók már tavaly is jelentős bevételkiesést szenvedtek el, és idén is kedvezőtlenül alakul a helyzetük. Szerbiában évente mintegy 4500 nőnél diagnosztizálnak mellrákot, és közel 1700-an vesztik életüket a betegség következtében, hangzott el egy szakmai tanácskozáson, amelyen a szűrővizsgálatokkal kapcsolatos országos kutatás eredményeit elemezték. Az emlőrák a leggyakoribb rosszindulatú daganak a nők körében, és az esetek száma a növekvő tendenciát mutat, egyre fiatalabb korosztályban is, gyakran a késői felismerés miatt. A nőgyógyászati daganatos megbetegedések évinte mintegy 2200 nőt érintenek, és szinte a vezető megbetegedési és halálozási okok közé tartozik a női lakosság körében. Ezek közül a leggyakoribb a méhnyakrák, évente több mint 400 halálos áldozattal, valamint a petefészekrák, hangzott el a tanácskozáson. Kullán többnyire felhős lesz az ég, rövidebb napos időszakokkal. A legalacsonyabb hőmérséklet a 10-12 fokig süllyed, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet a 23-25 fokig emelkedik. A páratartalom megnövekedett, és az 58%-ot éri el. A fokozatosan változó irányú szél mérsékelt marad. Híreinket hallották.

Az áprilisi végi adatok szerint a gazdaság, a lakosság és a vállalkozók összesített hitelállománya elérte a 4508 milliárd dinárt. Ez 1,7%-os növekedést jelent márciushoz képest. A tartozás jelentős részét, 2371 milliárd dinárt a cégek teszik ki, míg a lakosság bankok felé fennálló tartozása 2039 milliárd dinár. A Szerbiai útjai közvállalat ismét arra figyelmeztet, hogy a polgárok ne nyissák meg a kifizetetlen útdíjról vagy gyorshajtásról szóló üzeneteket, mert azok rosszindulatú SMS-ek, állítólagos közlekedési szabálysértésről szóló SMS-ek üzenetek formájában, amelyekben pénz befizetésre kérik a lakosságot. Azt javasolják, hogy az üzenetekben küldött linket soha ne nyissák meg, és ne adják meg a bankkártyájuk adatait sem. A szántóföldi kultúrák, mint a kukorica, a napraforgó és a cukorrépa a vegetáció korai szakaszában járnak, míg a télből már kilábalt buza jelenleg jó kondíciót mutat. Az agrometeorológiai feltételek egyelőre kedveznek a termelőknek. A vetés optimális időben megtörtént, és az időjárás körülmények is pozitívak. Azonban a vízhiány egyre fokozódik, és kiadós esőre lenne szükség. Jelentősen megdrágultak az idős otthon ellátások hazánkban. Az átlagosan 30%-os drágulás után a vajdasági állami gerontológiai központokban havonta mintegy 35 és 70 ezer dinár között alakul a bentlakásért fizetendő összeg a szállás típusától és a szolgáltatás szintjétől függően. A magántulajdonú idős otthonokban ez az ár akár a 100 ezer dinárt is elérheti, vagy még néhol meg is haladhatja. Kólán többnyire felhős lesz az ég, rövidebb napos időszakokkal, a legalacsonyabb hőmérséklet a 10-12, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet a 23-25 fokot érheti el. A páratartalom megnövekedett, és 58%-ot ér el. A fokozatosan változó irányú szél érsékelt marad.